0: will get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

ez a szép sztori. Nem csak

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

látlak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 26-a reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Jövő csütörtökön indul a felsőoktatási pótfelvételi. Egy hét van még lecserélni a régi személyi igazolványokat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000 kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a pótfelvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a pótfelvételét július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételén keresztül. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. A felvételizők legjobbjai idén is pályázhatnak a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. A juttatás az általános és a pótfelvételi eljárásban felvettek számára is elérhető, ha első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és megfelelnek a többi előírt feltételnek is. Az egyetem 150 állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató számára biztosítja a juttatást, melynek összege 4 fél éven át minimum 150 000 forint. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják, a részletek a PTE oldalán érhetőek el. Alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. Szeptember 15-e és 20-a között rendezik az idei Zeneszület Fesztivált Pécsett. A komoly zenét népszerűsítő esemény szervezője a Filharmónia Magyarország pénteki közleményében azt írta, a programok között idén nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is szerepel. Utóbbira olyan klasszikus zenei előadókat, szólistákat, formációkat várnak, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből. A versenyre augusztus 15-ig lehet nevezni. A Zeneszület Fesztiválról és a jelentkezésről részletesen a Filharmónia oldalán lehet olvasni. A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás és testi sértés miatt. A gyanú szerint a férfi július 15-én ittasállapotban összeveszett nagybátyjával, akitől 200 000 forintjának eltűnését kérte számon. A vita során a gyanúsított kést rántott és meg is szúrta a sértettet, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A gyanúsított férfi a letartóztatás ellen fellebbezést jelentett be ügyvédjével, így a határozat nem végleges. Szeptemberben rendezik a Zsidó Kulturális Fesztivált, amelybe idén már 2. alkalommal a Pécsi Zsinagóga is bekapcsolódik. A szervezők tájékoztatása szerint szeptember 6-án este Kamarás Iván Hol van az a nyár című estére várják a közönséget, míg másnap az Izraelből érkező Tigasson Trio, amikor a Klezmer táncra hív című koncertje lesz hallható. A programokról és a rendezvényről a fesztivál hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Hétfőn elkezdődik a nyári igazgatási szünet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A leállás egészen augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, 2 napot kivéve. Július 29-én szerdán és augusztus 5-én szintén szerdán lesz lehetőség a soron kívüli szociális ügyek intézésére és a halálesetek anyakönyvezésére, ám ezekhez előzetes időpontegyeztetésre van szükség. A nyári igazgatási szünet ideje alatt a helyi adómentességi igazolást postai úton lehet igényelni. Szúnyoggyérítést tartanak Kozár Mislenyben. A város önkormányzatának közlése szerint a földi járművekről történő kezelés tervezett időpontja július 28-a kedd a napnyugta utáni órákban. Ha ekkor az időjárás nem lesz kedvező, akkor a szúnyogirtást szerdán vagy csütörtökön pótolják. A felhasznált szer az érzékenyebb rovarokra veszélyes kizárólag. Emberre, melegvérű állatra ártalmatlan. A gyérítés idején ajánlott a lakások, lakóházak ablakait, ajtóit becsukni kozármisrenyben, és az udvaron lévő gyerekjátékokat, száradó ruhákat összeszedni. Meghosszabbították a Kedvenc helyem Szentlőrincen című pályázat határidejét. A város közösségi oldalán hirdették meg a játékot, amelyben azt kérik, a pályázók e-mailben írják meg, melyik épület, park, utca vagy egyéb hely áll közel a szívükhöz Szentlőrincen. Küldjék el a hozzátartozó történetet, és egy fotót is mellékeljenek a helyről. A jelentkezők között balatoni nyaralást sorsolnak ki. A jelentkezési határidő július 31-e. További részletek Szentlőrinc közösségi oldalán. Augusztus 1-én rendezik a 32. Sokac Babfőző Fesztivált Mohácson. A rendezvénynek idén is a Táncsics utca ad otthont a városban. Mohács hivatalos honlapján azt írják, délután 2 órakor a tűzgyújtással indul majd az esemény, melyet a délután folyamán néptánc bemutatók és kulturális műsor követ majd. A gyerekeket ugrálóvárral és arcfestéssel várják, este pedig bált tartanak. Nem kell már sokat várni az idei Ördögkatlanra. A fesztivál idén augusztus 4-e és 8-a között várja közönségét Dél-Baranyában. Az összművészeti fesztivál idén is több száz programot kínál majd a látogatóknak, akik színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, filmvetítések és művészeti programok közül válogathatnak majd. A szervezők azt ígérik, kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal alkotókra és a független társulatokra. A részletes programok már elérhetőek az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos oldalán. Ezen a hétvégén elindult a pontvadászat a labdarúgó MB2-ben. Ebben a szezonban már a szombat is hivatalos játéknapnak számít, így a mai napon az első fordulóból már csak 3 mérkőzés van hátra. A Szentlőrinc együttese a Karcagot fogadja ma. A két csapat délután 17:30 találkozik a Szentlőrinci sportpályán. A másik két vasárnapi mérkőzést a Gyirmót és a Csákvár, illetve a Soroksár és a Mezőkövesd vívja majd. A napokban Szegeden rendezték a szektorlabdázók hagyományos fesztiválkupáját. A komlói versenyzők közül Trecskó János érte el a legjobb eredményt. Ő a saját kategóriájában 6 győzelemmel és 3 döntetlennel bajnoki címet szerzett. Az első osztályú versenyzők között Fülöp Elemér a negyedik, míg Sinkovics Tamás a harmadosztályban a 7. helyen végzett. Ez volt a Pagebook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás reggelt, igazán kellemes vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ébredjünk ma is együtt, nyissuk ki együtt a szemünket. Christina Aguilera-val, Charlie-val, Giovanni-val vagy éppen Sonic dalával. Indítom az órát és a reggelt és a Sky-jal. Remélem a jó napjuk lesz. Ha Best FM-et hallgatnak, biztosan így lesz.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakul a vasárnap? Remélem, hogy most még csak azzal foglalkoznak, hogy éppen milyen kávét igyanak reggel, hosszú kávét, vagy éppen espresszót. Én mondjuk kapucsinos vagyok reggel általában. Sőt, ma már úgy nagyjából más felet meg is ittam, mert hogy egy felet még itt tartogatok a kezemben. Remélem, hogy jól indul a nap, és hogy igazán jó ez a mai reggel. Na de mi a program még mára? Ha van kedvük, írják meg 0620-55-55-155 a számunk, de ide várom ma is a közlekedési információkat, vagy ha bármi hozzászólni valójuk lenne a műsorhoz, csak nyugodtan írjanak. Mindenféle infót hozok, érdekességeket, szülinapi, névnapi köszöntőket, és természetesen a legjobb zenéket, úgyhogy az elem szívvel már megy is tovább a reggel. A reggeli kávé mellé szól a Take Me to the Clouds Above, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Take That, Relight My Fire slágerét hallottuk a 90-es évek elejéről, 93-ból. Ez volt a srácok egyik legelső és legismertebb dala, és legjobb hangulatú szerintem, legalábbis én nagyon-nagyon szerettem. És hát ugye a 90-es években még nagyon sokan azt reméltük, hogy az egyik Take That srác lesz a férjünk. Hát ez nekünk kevésbé jött be, a srácoknak viszont ez a dal annál inkább, hiszen 2 hétig vezette a brit slágerlistákat. Hasonló dalokra lehet még számítani itt a Best FM-en ezen a reggelen, na meg érdekességekre és információkra, hiszen jönnek a friss hírek mindjárt, utána majd a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő csütörtökön indul majd a pút felvételi, délután már előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000-en kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a PUT felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a PUT felvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A PUT felvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás és testi sértés miatt. A gyanú szerint a férfi július 15-én ittas állapotban összeveszett nagybátyjával, akitől 200 000 forintjának eltűnését kérte számon. A vita során a gyanúsított kést rántott és meg is szúrta a sértettet, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A gyanúsított férfi a letartóztatás ellen fellebbezést jelentett be ügyvédjével, így a határozat nem végleges. Augusztus 1-én rendezik a 32. Sokac Babfőző Fesztivált Mohácson. A rendezvénynek idén is a Táncsics utca ad otthont a városban. Mohács hivatalos honlapján azt írják, délután 2 órakor a tűzgyújtással indul majd az esemény, melyet a délután folyamán néptánc bemutatók és kulturális műsor követ majd. A gyerekeket ugrálóvárral és arcfestéssel várják, este pedig bált tartanak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljárók közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

tudták ismételni az első albumuknak, az első dalaiknak a sikerét, mert hogy a Makes Me Wonder Grammy-díjat is hozott nekik, és rekordokat döntöttek még a slágerlistákon is, és eléggé oda tették, és megmutatták, hogy a pop, a funk és kicsit a rock határán is nagyon otthonosan mozognak, úgyhogy érkezik a Makes Me Wonder. Ébresztő! Jó reggelt a Best FM-en!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék és a felejthetetlen slágerek a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy 7 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön majd Mark Ronson, Bruno Mars-szal és az Uptown Funk. És itt lesz majd a magas egy underground, és Beck Zoli dala is az árnyék.
2: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is lehet pályázni a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. Délután már előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A felvételizők legjobbjai idén is pályázhatnak a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. A juttatás az általános és a pótfelvételi eljárásban felvettek számára is elérhető, ha első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és megfelelnek a többi előírt feltételnek is. Az egyetem 150 állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató számára biztosítja a juttatást, melynek összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják, a részletek a PTE oldalán érhetőek el. Alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új, kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. A napokban Szegeden rendezték a szektorlabdázók hagyományos fesztiválkupáját. A komlói versenyzők közül Trecskó János érte el a legjobb eredményt. Ő a saját kategóriájában 6 győzelemmel és 3 döntetlennel bajnoki címet szerzett. Az első osztályú versenyzők között Fülöp Elemér a negyedik, míg Sinkovics Tamás a harmadosztályban a hetedik helyen végzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljárók közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra is elmúlt pár perccel. A Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket a leges, legjobb zenékkel, hogy jól induljon ez a vasárnap reggel. Bár azt remélem, hogy sokan még pihengetve, mondjuk ágyból fekve hallgatják a Best FM-et, és jön a reggeli kávé meg a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, ma 41. forma egy magyar nagydíj Magyarodon a Hungaroringen, szóval ma is elég erős lesz a forgalom, vagy akár már most is az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból. A 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométerek között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Szóval Magyarod és Kerepes térségében nagy lesz ma is a torlódás, akár még rendőri irányításra is számítani kell. Valamint azért Magyarodon számítsanak gyalogos forgalom növekedésre is, úgyhogy emiatt vezessenek óvatosan és türelemmel. 0620 55 55 155, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Én pedig útközben is a legtutibb zenéket hozom, méghozzá Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerével megyek tovább, ami kicsit olyan, mintha a 70-es évek funkorszakából érkezett volna, mégis 2014 egyik legnagyobb slágere volt. Uptown Funk, itt a Best FM-en.

0: Best FM van legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games, amivel igazából a fiú banda betört Amerikába, és igazán meghódította Amerikát a 90-es években. A vizes pólós videóklip pedig örökre beírta magát a pop történelembe, és szerintem a mi emlékezetünkbe is. Na de ilyen és hasonló dalokkal készültem még az óra második felére is. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Justin Timberlake dalát, ez lesz a Like I Love You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Utcazenei tehetségkutató is lesz az idei Zeneszüret fesztiválon. Eleinte napos, később felhős idő várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 15-e és 20-a között rendezik az idei Zeneszüret fesztivált Pécsett. A komoly zenét népszerűsítő esemény szervezője a Filharmónia Magyarország. Pénteki közleményében azt írta, a programok között idén nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is szerepel. Utóbbira olyan klasszikus zenei előadókat, szólistákat, formációkat várnak, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből. A versenyre augusztus 15-ig lehet nevezni. A Zeneszüret Fesztiválról és a jelentkezésről részletesen a Filharmónia oldalán lehet olvasni. Hétfőn elkezdődik a nyári igazgatási szünet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A leállás egészen augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, két napot kivéve. Július 29-én szerdán és augusztus 5-én szintén szerdán lesz lehetőség a soron kívüli szociális ügyek intézésére és a halálesetek anyakönyvezésére, ám ezekhez előzetes időpontegyeztetésre van szükség. A nyári igazgatási szünet ideje alatt a helyi adómentességi igazolást postai úton lehet igényelni. Szeptemberben rendezik a Zsidó Kulturális Fesztivált, amelybe idén már második alkalommal a Pécsi Zsinagóga is bekapcsolódik. A szervezők tájékoztatása szerint szeptember 6-án este Kamarás Iván Hol van az a nyár című estjére várják a közönséget, míg másnap az Izraelből érkező Tigasson Trio, amikor a Klezmer táncra hív című koncertje lesz hallható. A programokról és a rendezvényről a fesztivál hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veres Endre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Just something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Érosz Ramazotti és Anastasia dalát hallottuk, ez volt az I Belong to You, nem sokára pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva lesz 8 óra, utána pedig folytatódik ez a csodás vasárnap reggel. Azt mondják, hogy a magyaroknál nálunk a vasárnap a leglassabb nap, remélem, hogy önök is jó lassan indították ezt a reggelt, és hogy még éppen mondjuk ágyban fekve kávézgatnak vagy lazulnak, bár nagyon sokan már ugye a Forma 1 miatt ébren vannak, hamarosan lehet majd szurkolni. A következő órákban pedig a legjobb zenéket hallgatni a Best FM-en. Itt lesz majd az Ashwood és a Shine. És Kassa Tibi is zenél majd Dérhenivel.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is lehet pályázni a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. Délután már előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A felvételizők legjobbjai idén is pályázhatnak a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. A juttatás az általános és a pótfelvételi eljárásban felvettek számára is elérhető, ha első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és megfelelnek a többi előírt feltételnek is. Az egyetem 150 állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató számára biztosítja a juttatást, melynek összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják, a részletek a PTE oldalán érhetőek el. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos király útján igazoltattak egy autóst, felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószer gyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, 2 edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veres Endre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is csak a legjobb zenék itt a Best FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A 8 óra után ébredőknek, én Majoros Rita vagyok. Együtt tölthetjük ma is a délelőttöt. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom a napot. Jön az Ásuad és a Shine, jön majd Nagy Bogi is. Most pedig Avril Lavigne és a Girlfriend indítja az órát. Csodás hétvégét!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-a van, el sem hiszem, hogy jövő héten augusztus. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, tényleg nem is merek belegondolni. Szóval július 26-án az Annák és az Anikóka névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat is, és az évfordulósokat is. Ha valakit ünnepelnek, ma nyugodtan köszöntsék meg rajtam keresztül, 0620-55-55-155 a számunk. 1875-ben született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren, Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas, brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock, Oscar díjas és Golden Globe díjas amerikai színésznő, 59 pedig Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró, ezt nem tudom, tudták-e róla. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik világnapja, úgyhogy én is ünnepelek, mert nagynéni vagyok. A nemzetközi Beagle nap, a kávé turmix nap és a kutya fotózás napja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ide hozzászólna a kalendáriumhoz, tényleg nyugodtan tegye meg. Cserébe pedig DJ Sammy és Luna dala érkezik, ez a The Boys of Summer, igazi 2000-es évekbeli dance klasszikus itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, ez volt Joe Bacsó és a Funky Groove, egy igazi olasz klub klasszikus a 90-es évek végéről. Ugyan nem lett világsláger, de Európa táncparkettjeit igazán meghódította, és szerintem a mi szívünket is, és belemászott a fülünkbe egy életre. A folytatásban is hasonló zenékre lehet számítani. Most előtte hírek, aztán itt lesz Fábián Júli Zuhackerrel és a Like a Child.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő csütörtökön indul majd a pút felvételi. Délután már előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000 kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a PUT felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a PUT felvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A PUT felvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás és testi sértés miatt. A gyanú szerint a férfi július 15-én ittas állapotban összeveszett nagybátyjával, akitől 200 000 forintjának eltűnését kérte számon. A vita során a gyanúsított kést rántott és meg is szúrta a sértettet, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A gyanúsított férfi a letartóztatás ellen fellebbezést jelentett be ügyvédjével, így a határozat nem végleges. Augusztus 1-én rendezik a 32. Sokac Babfőző Fesztivált Mohácson. A rendezvénynek idén is a Táncsics utca ad otthont a városban. Mohács hivatalos honlapján azt írják, délután 2 órakor a tűzgyújtással indul majd az esemény, melyet a délután folyamán néptánc bemutatók és kulturális műsor követ majd. A gyerekeket ugrálóvárral és arcfestéssel várják, este pedig bált tartanak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljárók közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Fallén, ezt hallottuk Alicia Keys-től, így 3:49 környékén. Valaki remélem, hogy egy picit lassabban indítja ezt a vasárnap délelőttöt, és még csak kávézgatás közben hallgatja a Best FM-et, miközben zenél nekünk a Simply Red. 1995-ben a srácok egy kis stílusváltáson mentek át, vagy legalábbis a brazil ütősök ihlette Fairground-dal lepték meg a rajongókat. Én imádom ezt a dalt. Egyébként érdekesség, hogy ez volt az első, és máig egyetlen brit lista vezető kislemeze a zenekarnak. Latin dance, hangzás, dobok, mi kell még egy jó kis késői vasárnap reggelre? Simply Red Fairground, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Pink. És jön majd Vastag Csaba is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is lehet pályázni a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. Délután már előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A felvételizők legjobbjai idén is pályázhatnak a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. A juttatás az általános és a pótfelvételi eljárásban felvettek számára is elérhető, ha első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és megfelelnek a többi előírt feltételnek is. Az egyetem 150 állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató számára biztosítja a juttatást, melynek összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják, a részletek a PTE oldalán érhetőek el. Alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. A napokban Szegeden rendezték a szektorlabdázók hagyományos fesztiválkupáját. A komlói versenyzők közül Trecskó János érte el a legjobb eredményt. Ő a saját kategóriájában 6 győzelemmel és 3 döntetlennel bajnoki címet szerzett. Az első osztályú versenyzők között Fülöp Elemér a negyedik, míg Sinkovics Tamás a harmadosztályban a 7. helyen végzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után járunk már pár perccel. Csodás napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok, és jó hétvégét. Mi a program? Akár jöhet egy-két ajánlat is a 0620-55-55-155-re, így vasárnapra délutáni sütöget, és vagy mondjuk elutaztak kirándulni valahová, jöhetnek a tippek mellé Pink és a Stupid Girls. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-án ünnepeljük a nagynénik és a nagybácsik világnapját. Ez egy viszonylag új, nem hivatalos világnap. A célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a nagynénik és nagybácsik különleges szerepére a családban. Az ötlet az Egyesült Államokból indult, és Melanie Notkin írónő, valamint a gyermektelen nagynénik és nagybácsik közössége népszerűsítette. A világnap pedig arra emlékeztet, hogy a nagynénik és nagybácsik sok családban fontos támaszok, bizalmasok, példaképek, vagy éppen kedvenc rokonok, vagy kedves rokonok. Gyakran ők azok, akik egy kis plusz figyelmet, élményt, támogatást és szeretetet adnak a gyerekeknek. Úgyhogy boldog nagynénik és nagybácsik világnapját. Én is nagynéni vagyok, úgyhogy nekem azóta, amióta nagynéni vagyok, különösen kedves ez a nap. Úgyhogy ünnepeljünk együtt a nagynéniket, nagybácsikat, meg ha mi is azok vagyunk, akkor saját magunkat. Akár egy telefon, egy kedves üzenet, vagy mondjuk egy közös program, hogyha belefér a mai napba, akkor így ünnepelhetünk. Vagy éppen a legjobb zenékkel itt a Best FM-en, úgyhogy érkezzen a nagynéniknek és a nagybácsiknak Adamski és a csodás Seal közös dala, ez a Killer a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben egy új hang érkezett Kanadából. Imádtuk Nelly Furtado dalát, a legelső debütálót, ez volt az I'm Like a Bird. Viszont ő azóta nagyon sokszor bebizonyította, hogy egyáltalán nem egy slágeres előadó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy második dala, a Turn of the Light is hasonló sikereket ért el, mint annak idején az I'm Like a Bird. Egy kis pop, egy kis R&B, egy különleges hang és egy különleges stílus, úgyhogy jöhet egy világsláger, Nelly Furtado és a Turn of the Light. Itt a Best FM-en, szép vasárnapot!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Díaz és Menta és a Nélküled.

0: jön majd a Spin Doctors is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Utcazenei tehetségkutató is lesz az idei Zeneszüret fesztiválon. Eleinte napos, később felhős idő várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 15-e és 20-a között rendezik az idei Zeneszüret fesztivált Pécsett. A komoly zenét népszerűsítő esemény szervezője a Filharmónia Magyarország. Pénteki közleményében azt írta, a programok között idén nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is szerepel. Utóbbira olyan klasszikus zenei előadókat, szólistákat, formációkat várnak, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből. A versenyre augusztus 15-ig lehet nevezni. A Zeneszüret fesztiválról és a jelentkezésről részletesen a Filharmónia oldalán lehet olvasni. Hétfőn elkezdődik a nyári igazgatási szünet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A leállás egészen augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, két napot kivéve. Július 29-én szerdán és augusztus 5-én szintén szerdán lesz lehetőség a soron kívüli szociális ügyek intézésére és a halálesetek anyakönyvezésére, ám ezekhez előzetes időpontegyeztetésre van szükség. A nyári igazgatási szünet ideje alatt a helyi adómentességi igazolást postai úton lehet igényelni. Szeptemberben rendezik a Zsidó Kulturális Fesztivált, amelybe idén már második alkalommal a Pécsi Zsinagóga is bekapcsolódik. A szervezők tájékoztatása szerint szeptember 6-án este Kamarás Iván Hol van az a nyár című estére várják a közönséget, míg másnap az Izraelből érkező Tigasson Trio, amikor a Klezmer Táncra hív című koncertje lesz hallható. A programokról és a rendezvényről a fesztivál hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljárók közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, szép délelőttet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 10 óra is pár perccel töltsük együtt a délelőtt, még hátra maradt 2 óráját is a legjobb zenékkel. Remélem, hogy jó kis lassú reggelük van, és még éppen mondjuk reggeli közben hallgatják a Faithless és Dido közös dalát. Jön a One Step Too Far, én pedig csodás napot kívánok.
0: Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hétköznap, amikor ugye délutánonként úgymond a saját időmben vagyok, műsoridőmben vagyok adásban itt a rádióban, akkor szoktam mozi ajánlót tartani, és egy hallgató írt most nekem, hogy mi lenne, hogyha ma is hoznék egy ilyet. Természetesen nagyon szívesen teljesítem ezt a kérést. Imádom a 90-es és a 2000-es évek régi moziait, és most hoztam egy érdekességet is az egyikkel kapcsolatban. A Micsoda nőt, Julia Roberts-el és a Richard Gere-rel hoztam akár a mai mozi délutánjuk is. Szerintem nincs olyan ember nagyon, aki még nem látta volna ezt a filmet, vagy legalábbis nem tudná magát a történetet. Ugye ez egy romantikus film, méghozzá egy utcalány és egy gazdag üzletember szerelméről szól, aminek természetesen happy end a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Egyébként elég tanulságos film is. Na, de az érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban, hogy eredetileg ez egyáltalán nem egy ilyen lányregény lett volna, hanem egy sokkal sötétebb történet a nagyvárosi prostitúció világáról. Az eredeti forgatókönyv címe egyébként 3000 volt, amely arra a 3000 dollárra utalt, amelyet Edward ajánl Viviennek egy hét együttlétért. A történet végül ugye egy romantikus tündérmese lett, és a cím is megváltozott ugye Pretty Woman-re, magyarul Micsoda nőre, mivel a stúdió szerint egyébként a 3000 inkább egy ilyen sci-fi film címének hangzott volna, és hát nem is illett így most már a kialakult történethez. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, remélem, hogy eleget teszek a kérésnek. Élvezzék a mozit és a legjobb zenéket a Best FM-en, ahogy ígértem, Coolio jön és a See You When You Get There, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Savage Garden I Want You slágere után fontos info, és ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyarodon a Hungaroringen, úgyhogy elég nagy az autóforgalom az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, és fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Úgyhogy erre kell számítani egész délután, és szerintem még az este folyamán is arra fel is, sőt Magyaródon még szerintem megnövekedett egy gyalogos forgalomra is. Ha pedig valakinek van még információja, 0620 55 55 155, ide várom. Vigyázzunk egymásra ma is az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenehess, nem lehet mindig minden egyenes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hallott pénz, és a majd a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 11 óra. Aztán majd érkezik a valódi, a New Empire és a Republic dala. Az órát pedig majd Beyoncé Sompolla nyitja.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. Jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem, hogy van még egy órájuk velem rádiózni. 11 óra is elmúlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Azért még ebbe az órába is elég sok isteni dalt bele tudok sűríteni, úgyhogy nem húzom sokáig az időt, inkább nekiállok. Jön mindjárt Cisco és a Tong Song, de jön majd a Five is és a Keep on Moving, most pedig Beyoncé Sean Paul-lal indít, és a Baby Boy-jal.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnapot kívánok mindenkinek. A folytatásban Rozzalla ikonikus dance himnuszával jön az Everybody's Free 1991-ből. Jön egy kis klubvilág és egy kis ibizai hangulat a következő pár percben, úgyhogy még így a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit az ibizai partokon érezhetjük magunkat. Vagy táncolhatunk a konyhában Rozzalla dalára Everybody's Free itt a Best FM-en. Everybody.

0: Best FM a legjobb zenék, hozta a nyári hangulatot Cisco és a Tong Song. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy megérkeznek majd egy picit a felhők, és megnövekszik a felhőzet, főként a Dunántúlon, majd aztán a középső este pedig már a keleti országrészben is, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz, és a Dunántúlon, a középső megyékben pedig erős lesz a déli, délnyugati szél, úgyhogy erre kell ma délután számítani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám azért a gomoly felhők még megzavarhatják a napsütést, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Egyébként 26 és 32 fok között mérhetjük a maximumokat. Erre kell számítani. Na meg a Best FM legjobb zeneire a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, véget ért ez a délelőtt, én pedig elbúcsúzom és átadom a terepet B. Németh Diának. A délután már az övé itt a Best FM-en, úgyhogy élvezzék vele a Best FM legjobb zenéit, és aztán holnap találkozzunk déltől. Addig is mindenkinek minden jót köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, jó hétvégét, viszhal!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM, 101 hét Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 óra

0: Szombaton látható a Páratlan páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikos Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a bál szépe testvére. Az első Anna bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, délmúlt néhány perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik is a Best délután velem B. Németh Diával. Ma az Annákat és az Anikókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, hiszen július 26-a van, Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is, én pedig adom a legjobb zenéket, Mikával indítok. Szól a Grace Kelly a Best FM-en.
2: Best FM, a legjobb zenék.
5: Reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Wish You Were Here, a Rednex 95-ös slágere, ami eltér a zenekar pörgős, humoros stílusától, és egy lírai ballada, a honvágy és a szeretet személy hiányának érzését dolgozza fel, érzelmes country hangzásba csomagolva. Külön érdekesség, hogy a Rednex főként vidám dance country számokról ismert, így ez a dal azért meglepte a közönséget. A Wish You Were Here több európai országban listavezető lett, és sokak szerint a zenekar egyik legszebb dala. A szám máig népszerű, romantikus és nosztalgikus hangulata miatt. Ez szól most, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Slágerekkel várok mindenkit a következő órában, és érdemes maradni, hiszen már bekészítettem az Oliver from Earth és Roy közösét is. Jön az utolsó dal, és Akonnal indul a következő óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítik a tejágazatban dolgozókat, káros a naptetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az Élelmiszeripari Hitelprogramban 70%-os kamattámogatás érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyes büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Pénémet Dia vagyok. Egy óra után is folytatódik a vasárnapi Best délután a legnagyobb kedvencekkel. Itt is van a Lonely, Akon egyik legismertebb dala, ami 2005-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Egy fájdalmas szakítás utáni érzésekről szól, a magányról és a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valakit.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék egy 1999-ben megjelent House-dallal. Folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádiós slágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoró térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt. A mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová. Érkezik hamarosan a kompakt diszkó a hősökkel. Jön a Minden rendben, és Nelly Furtado, meg James Morrison közösre is felcsendül, perceken belül ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta a rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utast szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább északkeleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 26-a van, 2 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Broken Strings, eredetileg James Morrison-tól, amelyben Nelly Furtado is közreműködik, és 2008-ban jelent meg, egy fájdalmas kapcsolatról szól, ahol két ember még kötődik egymáshoz, de már nem tudják megmenteni azt, ami közöttük volt. Ezzel indítok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

0: világ ellen.
1: Veszte fel a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél több felé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Zavaros az este,

0: Best FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Melci és Bryan Adams közösségét hallgattuk, ez volt a When You're Gone, mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. Kelly Rowland work-je pedig már bekészítve, hamarosan ez érkezik, most pedig egy hazai kedvencet hallgatunk, méghozzá Ekütől, na meg a New Leper Empire-től. Érkezik a Hallod, Látod, Érzed. Itt a Best FM-en.

0: ha másoknak sikerülhet, neked miért ne? A belső angasszúja indul a tekintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
3: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ.

0: vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cella Szepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Csütörtökön indul a felsőoktatási pót felvételi. Hétfőn elszórtan előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000-en kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a pót felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a pótfelvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. Augusztusban két alkalommal is érkezik családi pótlék az arra jogosultakhoz. A júliusra járó ellátások várhatóan augusztus 4-től érkeznek az érintettekhez, utalással vagy postai úton. Az augusztusra járó összeget a Magyar Államkincstár a tanévkezdés miatt előrehozza, így azt várhatóan augusztus 24-én utalják majd a családok számlájára. Fontos tudni, hogy ez azt is jelenti egyben, szeptember elején így már nem érkezik külön családi pótlék, hiszen azt már augusztus végén előre kifizetik. A szeptemberi ellátások pedig a megszokott rend szerint október első napjaiban érkeznek majd. Betonburkolat átépítési munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a belvárosban. A kivitelezés miatt az utazók nem árt, ha tudják. Július 27-től augusztus végéig ideiglenesen lezárják az Árkád-Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt az utazók a Millennium üzletház előtt található megállóban tudnak majd fel- és leszállni az érintett járatokról. Augusztus 1-én rendezik a 32. Sokac Babfőző Fesztivált Mohácson. A rendezvénynek idén is a Táncsics utca ad otthont a városban. Mohács hivatalos honlapján azt írják, délután 2 órakor a tűzgyújtással indul majd az esemény, melyet a délután folyamán néptánc bemutatók és kulturális műsor követ majd. A gyerekeket ugrálóvárral és arcfestéssel várják, este pedig bált tartanak. Szombaton indult a pontvadászat a labdarúgó MB2-ben. A HR-en Kozár Mistenny idegenben játszotta a nyitó meccset a Videóton vendégeként Székesfehérváron. A mérkőzésen a Kozár Mistenny 4-0-ás vereséget szenvedett. A következő fordulóban augusztus 1-én szombaton este a Gyirmót otthonában lép pályára a baranyai csapat.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás érvényes. A Megye utcában közműfejlesztés miatt továbbra is teljes útzár érvényes, és lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát is. Új áramhálózat létesítése miatt kedden és szerdán Pécsett a Légszeszgyár Liszt-Ferenc Somogyi Béla utcák találkozásánál forgalmi rendváltozás várható. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a nyugatira, északnyugatira forduló szél sokfelé élénk lesz. Többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, másutt viszont viszonylag sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet kora reggel 15, napközben 30 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk 4 órakor a Best FM-ben, ahol hamarosan kezdődik a Pécs Café Light, ma is izgalmas témákkal és nagyon-nagyon jó zenékkel. A mikrofonnál lesz a haték H. Horváth László, rövidesen hallható lesz Sophie B. Hawkins slágere, előtte zenél Kelly Rowland, ez már a Work.
2: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Elindult a Pécs Café Light, első vendégem Kerner Barbara, a Europe Direct Baranya megye információs pont vezetője. Folytatjuk a tegnapi témát, vagyis nyaralás Európában.
1: Fontos kiemelni a repülővel való utazáshoz kapcsolódó információkat. Mindenki nézze meg, hogy mik a biztonsági előírások, tartsa be azokat, ezt főleg azoknak javaslom, akik először fognak repülővel utazni. Tudjanak arról, hogy milyen jogaik vannak késés esetén, járattörlés esetén, vagy ha elvesztik a podgyászukat. És van egy új nemzeti közi repülés biztonsági szabályozás, ez a powerbankekhez kapcsolódik, ezek az ugye hordozható akkumulátorok. Ezeknek a felvitelét nagyon szigorú keretek közé szorították. Először is kizárólag kézi podgyászba vihetjük fel a repülőre, nem lehet feladni a bőröndökbe, tehát nem kerülhet powerbank a gép rakterébe, és fel a repülőgépre is csak maximum 2 darabot vihetünk fel, és egyáltalán nem is használhatjuk a repülés alatt. Ez nagyon fontos, új szabályozás, betartatják, kérdezik már a reptéren, amikor van a biztonsági ellenőrzés, hogy van-e ilyen a bőrönkben, ha van, akkor ugye vegyük ki. Sokan utaznak vonattal vagy busszal, érdemes előre tájékozódni a menetrendekről. Nagyon jók az éjszakai vonatok menetrendjei az Európai Unióba, érdemes ezeket is kihasználni, illetve megnézni, hogy milyen jogaink vannak ebben az esetben is. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy a távolsági busznak az számít, ami 250 kilométernél hosszabb utat tesz meg, tehát ott már érvényesíthetjük az európai jogainkat. Fontos tudni arról, hogy mik a beviteli korlátozások, ha külföldre utazunk, gondolok itt a jövedéki termékekre, megvan szabva, hogy mennyi dohányt vihetünk magukkal, vagy hozhatunk haza Magyarországra, mennyi alkoholt, illetve a hús- és tejtermékek is nagyon komolyan vannak szabályozva. Amennyibe valakin olyan gyógyszereket szed, például antidepresszáns, hangulatjavító, daganatos betegségekre felírt erős fájdalomcsillapítók, akkor érdemes igazolást vinni a kezelőorvostól, angol nyelven mindenképp, vagy akár a célország nyelvén, hogyha megkérdezik, miért van ilyen nálunk, akár nagyobb mennyiségbe tudjuk ezt igazolni. Javaslom mindenkinek a Nemzeti Adó és Vámhivatal utastájékoztató kiadványát, ez minden évben megjelenik, online, ingyenesen elérhető, és itt minden hasznos információ a témához kapcsolódóan benne van. Készpénz pedig, ha viszünk magunkkal, akkor 10 000 euró felett kell bejelentenünk, az alatt vihetünk magunkkal bármennyi készpénzt. Azt gondolom az egyik leges-leges legfontosabb téma az egészségügyi ellátások. Hiszen nincs annál rosszabb, hogyha nyaralás alatt történik bármilyen betegség, bármilyen baleset, és nem tudjuk, hogy mit kell ilyenkor tenni, vagy mondjuk nagyon komoly kiadás fog kapcsolódni hozzá. Először is azt javaslom, hogy mindenki váltsa ki az európai egészségbiztosítási kártyát, ezt ingyen meg lehet tenni, maximum 2 perc a procedúra az adott hivatalokban. De mit jelent ez? Ezt sokan még mindig félreértik. Ez a kártya, ez egy igazolás arról, hogy mi Magyarországon társadalombiztosítási háttérrel rendelkezünk. Azaz, mint uniós polgár, turistaként ugyanolyan feltételekkel vehetjük igénybe az egészségügyi ellátást, mint az adott országban a helyiek. Csak orvosilag szükséges esetekben használhatjuk. Azaz, mindig a kezelőorvos fogja eldönteni, figyelembe véve ugye a beteg állapotát, illetve hogy mennyi ideig tartózkodik mondjuk az adott országba, hogy ez most orvosilag szükséges, vagy nem szükséges. Illetve csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződő szolgáltató fogadja ezt el, tehát privát praxisban nem tudjuk használni ezt a kártyát. Úgyhogy én azt javaslom, sőt nem is javaslom, kérem mindenkitől, akár aki egy napra is, vagy hosszabb időre utazik külföldre, hogy minden esetben, és ezt kihangsúlyozom, minden esetben kössön utasbiztosítást. És akkor itt nem csak az egészségügyi ellátások, hanem minden egyébre is van egy jogvédelem, van egy elég komoly összeg, ami őt megvédi attól, hogy akár utána több milliós számlát kapjon majd. Tehát minden esetben kössünk utasbiztosítást. És az egészségügyi ellátásokhoz még fontos megjegyezni, hogy amennyiben van olyan gyógyszer, amit rendszeresen szedünk, és akár hosszabb útra utazunk külföldre, vagy az is megtörténhet, hogy elkallódik a podgyászunk, vagy elveszítjük ezt a gyógyszert, akkor vigyünk magunkkal európai gyógyszerreceptet. Ez minden EU tagországban érvényes, hiszen megtörténhet, hogy a másik országban nem olyan néven forgalmazzák azt a gyógyszert, vagy nem is lehet kapni. Ezért ön kérheti a kezelőorvostól, hogy írjon fel egy ilyen kiváltandó rendelvényt, és ott biztosítani fogják azt a gyógyszert, ami nekünk megfelel. Nagyon fontos, hogy papír alapon vigyük. Az ESZT-be feltöltött recepteket nem látják a többi tagállamok, még nincsenek összehangolva ezek a rendszerek, egy-két tagállam között működik, de mindenképpen kinyomtatva vigyük magunkkal ezt a receptet. Érdemes még külföldi utazás előtt az elektromos hálózatokat és csatlakozókat ellenőrizni, hiszen ez sem egységes az Európai Unióban. Nagyon kellemetlen lehet, hogyha odaérünk valahová, és nem tudjuk az elektromos eszközeinket feltölteni.
0: Rövidesen jövünk a záró résszel.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Itt a nyár, sokan választanak európai úti célt a pihenéshez. Hogy mire érdemes figyelni, erről folytatjuk a beszélgetést Kerner Barbarával, a Europe Direct Baranya megye információs pont vezetőjével.
1: Amennyiben vásárolni fogunk, és pedig vásárolunk külföldön is, tudjuk, hogy az adott célországban mi a hivatalos fizetőeszköz. A 27 EU tagállam közül jelenleg 21-ben hivatalos fizetőeszköz az euró. Idén csatlakozott ugye Bulgária is az euró övezethez, mindenhol máshol nem az euró, tehát érdemes erre is odafigyelni. Illetve a bankkártyák használatánál arra hívom fel a figyelmet, hogy először is mindenképp legyen nálunk a letiltás telefonszáma, azaz, hogyha ellopják, vagy elveszítjük a bankkártyát, tudjuk, hogy kit kell azonnal felhívni és letiltatni. Amennyiben valaki nem utazik rendszeresen, megtörténhet az, hogy a bank azt mondja, hogy jaj, hát külföldön használták, ez eltér a rendszer, és használattól letilthatja, tehát akár informáljuk is előre a bankot, hogy mi külföldre fogunk utazni, ott fogjuk használni a bankkártyákat. És ami nagyon fontos, hogy nem lehet bankkártyát külföldön újat csináltatni, tehát ott mindig csak itthon Magyarországon fogja a bank tudni kicserélni. Minden esetben tájékozódjunk az időjárásról, sajnos egyre melegebbek a nyarak, egyre hosszabbak és egyre durvábbak ezek a hőhullámok, nagyon sok erdőtűz is van, tehát figyeljünk arra, hogy mi történik a célországban, valamint egyre több ország vezet be úgynevezett strand szabályokat, tehát elég komolyan szabályozzák, hogy milyen strand felszereléseket vihetünk le a partra, szabályozzák a dohányzást, előírhatják a tengerparti városokban az öltözködést, tilthatják a zenehallgatást. Figyeljünk erre oda, mert nagyon komoly bírságokat kaphatunk. Az is nagyon fontos, hogyan fogjuk tartani a kapcsolatot külföldről. Ugye 2017 óta működnek a roaming díjak külföldön. Amennyiben Európai Uniós országokon kívül utazunk, érdemes megnézni, hogy működik-e a roaming, ez teljesen eltérő szolgáltatóként, nincs erre egy egységes szabály. Felmerülhet a diákkedvezmények kérdése is, nincs egységes uniós diákkedvezményrendszer, ugyanakkor számos kedvezményt igénybe vehetünk a nemzeti diákigazolvánnyal, tehát jelen esetben a magyar diákigazolvánnyal, legyen szó akár közlekedésről, múzeumbelépőről, koncertekről, szállásokról. Nekem az a tapasztalatom, ha viszi magával a diák, akkor sok-sok kedvezményt fog kapni az EU tagállamokba. És hát az egyik legfontosabb, azt gondolom, az egészségügyi ellátások mellett, hogy mit tegyünk, ha bármilyen baj történik velünk. Lopás áldozata leszünk, baleset történik velünk, betegség lesz, letartóztatás, erdőtüzek, ne adj Isten, haláleset, hogy mit kell ilyenkor tennünk. Bizonyára mindenki ismeri, de azt gondolom nem árt megismételni a 112-es európai segélyhívószámot, amit ingyenesen a nap 24 órájába hívhatunk, még akkor is, ha nincs hálózat, vagy nincs feltöltve a telefonunk, tehát ezt kell hívnunk azonnal, illetve forduljunk a konzulátushoz. Ezért mondtam az elején, hogy töltsük le a Konzinfo utazom alkalmazást. Na de mi történik akkor, ha olyan országban vagyunk, ahol nincs magyar konzulátus vagy magyar nagykövetség? Ebben az esetben is nem kell kétségbe esni, mint uniós polgár jogunk van ahhoz, hogy a többi 26 EU tagállam konzulátusának a segítségnyújtását és a védelmét igénybe vegyük, hiszen mi európai polgárok vagyunk. Azt szoktam mondani, hogy a nagyobb tagállamoknak kvázi mindenhol van nagykövetsége, tehát ő hozzájuk kell akkor ilyenkor fordulni, és a korábbi éveknek megfelelően, hogyha Horvátországba utazunk, és bizony a magyar turistáknak elsődleges célpontja ugye Horvátország, és azt gondolom itt a baranyai utazóknak is, hogy ugyanúgy júliustól magyar rendőrök segítik a magyarokat Zadárban és Pulában, elvesznek az okmányaink, megbírságoltak minket, elszállították az autót, vagy csak egyszerűen nyelvi nehézségeink vannak, akkor elérhető két mobiltelefonszám, amiket ha felhívunk, akkor a magyar rendőrök segíteni fognak nekünk. És végül, de nem utolsó sorban, azt gondolom érdemes már itthon az utazás előtt ingyenes applikációkat letölteni a telefonunkra. Kiemelem még egyszer a Konzinfo utazom alkalmazást, illetve egyéb utazás tervezéshez kapcsolódó akár offline térképeket is, hiszen megtörténhet, hogy nem működik az internet, vagy elmegy az internet, különböző fordító programokat, éttermek értékelését, milyen látnivalókat nézzünk meg. Tehát ez az, amit mondtam az elején, hogy legyünk tudatosak, legyünk proaktívak, és inkább minden legyen kinyomtatva, inkább mindenre készüljünk fel előzetesen, de legyen az a vakáció tökéletes, úgyhogy meg is ragadom az alkalmat, hogy minden hallgatónak nagyon szuper vakációt kívánjak erre a nyárra.
0: Barbara, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatódik a Pécs Café Light újabb témákkal és persze nagyon jó dalokkal. Itt lesz elsőként Király Viktor, valamint a Szóló, most viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.

0: Jós napokkal várja az első éveseket a pécsi orvoskar. 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet hétfőn. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Orientációs napokkal várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. Augusztus 6-án a német és angol programos gólyákat várják, míg két nappal később a magyar programban kezdő általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat várják előadások. A tájékoztatókon szó lesz a beiratkozásról, a szemeszterkezdés legfontosabb tudnivalóiról, és bemutatkoznak a hallgatói önkormányzatok is. Lesznek szabadon választható workshopok és egyéb események is. Több program és regisztrációval látogatható. Erről és a további információkról bővebben a KAR honlapján lehet olvasni. José Cura az argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Lisztdíjas orgonaművész, idén nyáron több helyszínen is együtt koncerteznek az Orgonapont koncert sorozatban, olvasható a szervező Filharmónia Magyarország oldalán. Augusztus 10-én a pécsi bazilikában, másnap az esztergomi főszékesegyházban lehet majd meghallgatni őket. Augusztus 13-án Békés Csabán az evangélikus nagytemplomban, 14-én pedig Debrecenben a református nagytemplomban várják a közönséget. A templomi hangversenyek részleteiről a Filharmónia oldalán lehet tájékozódni. Hétfőn elkezdődik a nyári igazgatási szünet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban. A leállás egészen augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, két napot kivéve. Július 29-én szerdán és augusztus 5-én szintén szerdán lesz lehetőség a soron kívüli szociális ügyek intézésére és a halálesetek anyakönyvezésére, ám ezekhez előzetes időpontegyeztetésre van szükség. A nyári igazgatási szünet ideje alatt a helyi adómentességi igazolást postai úton lehet igényelni. Betonburkolat átépítési munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a belvárosban. A kivitelezés miatt az utazók nem árt, ha tudják. Július 27-től augusztus végéig ideiglenesen lezárják az Árkád-Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt az utazók a Millennium üzletház előtt található megállóban tudnak majd fel és leszállni az érintett járatokról. A labdarúgó NB3 nyitófordulójában szombaton este a Dunaharasztit fogadta a PMFC. A meccsen a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. A gólszerzők Linárcsik és Kóródi voltak. A második fordulót augusztus 5-én rendezik majd. A PMFC ekkor a Sárbogárd vendége lesz. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás érvényes. A Megye utcában közműfejlesztés miatt továbbra is teljes útzár érvényes, és lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát is. Új áramhálózat létesítése miatt kedden és szerdán Pécsett a Légszerzgyár Liszt-Ferenc Somogyi Béla utcák találkozásánál forgalmi rendváltozás várható. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a nyugatira, északnyugatira forduló szél sokfelé élénk lesz. Többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, másutt viszont viszonylag sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet kora reggel 15, napközben 30 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, Anni, neked addig is jó munkát. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László, folytatódik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és még több zenével. Rövidesen Szolnoki Péter emlékezünk, előtte itt van Király Viktor és a Szóló.
1: 101.7 Best FM.

0: sem várok rád. A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: További kellemes hétvégét kívánok. Ez a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Beszélgető partnerem Polics József Komló polgármestere. Témánk, hogy állandó színpadfedés készült a KH mögött.
2: Többször beszéltünk róla, hogy Komló a kultúra fővárosa, ahol rengeteg program van, és itt minden évben visszatérő programelem a közösségek házába ezek a nyári estéknek nevezett program sorozatok, és itt a jelenlegi gyakorlat az volt, hogy bérelt sátorfedésekre került sor az időjárási viszontagságok védelme érdekében. És valójában itt a számok elemzése után eljutottunk odáig, hogy nincs értelme itt minden évben erre összegeket költenünk, hanem ezeket egy picit átcsoportosítva egy fix fedést rakunk a 48-as tér mögötti szórakoztató terület fölé. Ez történt meg az elmúlt időszakban, meg is történt már a hétvégén ennek a próbája, és megfelelően működött mind a hang, mind a fénytechnika, és nagy örömömre nagyon sokan látogatják ezeket a rendezvényeket, és ennek örömprogramhoz pedig mi ezzel a fejlesztéssel úgy gondolom egy hosszú távú megfelelő feltételt biztosítottuk.
1: Innen folytatjuk hamarosan.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Augusztus 1-től újraindul a vasúti közlekedés Komlón, erről beszélgetek Polics József polgármesterrel.
1: Van egy csoport, aki ennek nagyon örül, egy másik csoport nem örül, én egy picit pedig aggódom. És éppen ezért szeretném már előzetesben figyelmeztetni a komlóiakat első sorban, hogy egy picit augusztus 1-től figyeljünk jobban oda, hogy milyen közlekedési útvonalat választunk. Én azt tapasztalom itt élőként, hogy a vasúti közlekedés nélkül is a közúti közlekedésben sokszor fennakadások vannak. Itt elsősorban a Városháztér és a Pécsi úti területeken. Ha itt most augusztus 1-től a személyszállítás elindul, amelynek az indítása, nem indítása, fenntartása, működtetése soha nem volt önkormányzati feladat, és nem is lesz. Mindig az aktuális minisztérium, kormány döntött ennek a működtetéséről, vagy felfüggesztéséről, vagy leállításáról. A mostani döntés az indulásról szól. Hajrá, hadd menjen! Az egyik oldalon én a komlóiakat arra kérem, hogy ennek figyelembevételével már egy picit tervezzék meg az útvonalokat azért, hogy itt a Városháztéri csomópont terhelése csökkenjen. Ehhez adottak egyik részben a feltételek, például a Bétai elkerülő út megépítésével ott van egy alternatíva arra, hogy akár a belvárosban lakók, akár a gesztenyési városrészben lakók azt az útvonalat használják a belváros helyett. Összességében pedig próbáljanak mindig a szóba jöhető, úgymond egér útvonalakat is figyelembe venni a csúcs időszakban, annak érdekében, hogy itt minimalizáljuk a torlódásokat ebben a pécsi úti csomópontban. A vasúttal kapcsolatban a véleményem nem változott, nem voltam vasútellenes, de ahogy a mondás mondja, a külső szereplőnek Komló csak egy város, nekem az életem. Ahhoz pedig, hogy a vasút által bitorolt több mint 14 hektárból a működéshez nem szükséges területeket Komlóváros önkormányzata megkapja, az létfontosságú, a gazdasági élénkítés, a tervezett közterület fejlesztések és a jelenlegi rendezetlen állapot felszámolása érdekében. Ez csak az zavarja, aki itt él. Menjen a vonat, ha úgy gondolja a kormány, de a fölösleges területeket a lehető legrövidebb időn belül adják át a városnak. Ez a kérésem.
0: Polgármester úr, köszönöm.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ott állni fent a fényben, olyan könnyű.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Pécs kafénájtot követően jönnek a legfrissebb hírek és információk időjárással és közlekedéssel a felelő szerkesztőtől, Incolnitól délután 5 órakor, majd pedig szól Tomba Vidala Unexpected.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. 1 órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Csütörtökön indul a felsőoktatási pót felvételi. Hétfőn elszórtan előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000-en kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskolában.

0: ahol a szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a PUT felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a PUT felvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A PUT felvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. Augusztusban két alkalommal is érkezik családi pótlék az arra jogosultakhoz. A júliusra járó ellátások várhatóan augusztus 4-től érkeznek az érintettekhez, utalással vagy postai úton. Az augusztusra járó összeget a Magyar Államkincstár a tanévkezdés miatt előrehozza, így azt várhatóan augusztus 24-én utalják majd a családok számlájára. Fontos tudni, hogy ez azt is jelenti egyben, szeptember elején így már nem érkezik külön családi pótlék, hiszen azt már augusztus végén előre kifizetik. A szeptemberi ellátások pedig a megszokott rend szerint október első napjaiban érkeznek majd. Betonburkolat átépítési munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a belvárosban. A kivitelezés miatt az utazók nem árt, ha tudják. Július 27-től augusztus végéig ideiglenesen lezárják az Árkád-Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt az utazók a Millennium üzletház előtt található megállóban tudnak majd fel- és leszállni az érintett járatokról. Augusztus 1-én rendezik a 32. Sokac babfőző fesztivált Mohácson. A rendezvénynek idén is a Táncsics utca ad otthont a városban. Mohács hivatalos honlapján azt írják, délután 2 órakor a tűzgyújtással indul majd az esemény, melyet a délután folyamán néptáncbemutatók és kulturális műsor követ majd. A gyerekeket ugrálóvárral és arcfestéssel várják, este pedig bált tartanak. Szombaton indult a pontvadászat a labdarúgó MB2-ben. A HR-rend Kozár Misleny idegenben játszotta a nyitó meccset a Videóton vendégeként Székesfehérváron. A mérkőzésen a Kozár Misleny 4-0-ás vereséget szenvedett. A következő fordulóban augusztus 1-én szombaton este a Gyirmót otthonában lép pályára a baranyai csapat.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás érvényes. A Megye utcában közműfejlesztés miatt továbbra is teljes útzár érvényes, és lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát is. Új áramhálózat létesítése miatt kedden és szerdán Pécsett a Légszeszgyár Liszt Ferenc Somogyi Béla utcák találkozásánál forgalmi rendváltozás várható. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a nyugatira, északnyugatira forduló szél sokfelé élénk lesz. Többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, másutt viszont viszonylag sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet kora reggel 15, napközben 30 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ani, köszönöm szépen, innen folytatjuk holnap 3-kor a Besten, neked már a jó pihenést. Hello Page, kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál továbbra is, H. Horváth László. Indítom az újabb zenei maratont olyan sztárok társaságában, mint Geszti Péter, Will Smith vagy éppen most Tom Novi.
1: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb híreim, előjáróban csupán annyit, hogy visszatér a kánikula. Addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom 30-as 889 107-es, ez pedig már a 90-es klasszikus a Sweetbox-tól Everything's Gonna Be Alright a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, holnap reggel 17-18 fok lesz, napközben körülbelül 29-30 fokra készülhetünk, feltámad a szél és érkeznek a záporok, zivatarok. Hasonló a helyzet majd kedden is, szerdán már 33, csütörtökön 36, pinteken 38, a következő hétvégén pedig nemes egyszerűséggel 40-41 fokra számíthatunk. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, hamarosan Nana Schlagerével a 90-es évekből, előtte itt van Tóth Gabi, és az elég volt.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren Brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után, augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás.

0: A függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéjéhez.

Is that a problem that I can't fix?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, a hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta a rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne állj.

0: embert be a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Erre a hétre biztos, de remélem jól számolok, és erre a nyára is, akkor most már kisportoltuk magunkat. Ugye, múlt vasárnap megvolt a futballvilágbajnokság döntője, ezen a hétvégén megvolt a Hungaroring magyar nagydíj is, úgyhogy picikét felszusszanhatunk. Justin Timberlake, Señorita, a következő óra, ezzel indul itt a Best-em.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátok mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picit változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a Best Step, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandi és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban, a Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik.

0: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Form 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a holland nagydíjjal folytatódik. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Elfelejtettem szólni, elnézést, a hiba nem a ti készüléketekben van, tehát nem ugrottunk át két napot, vagy nem a téridő kontinuum bomlott meg. Ma vasárnap van, igen, tudom, hogy ilyenkor bikinek, bikfavitominak kellene itt lenni, de hát biki nyaral, jó pihenés neki, úgyhogy ma is, mint minden hétköznap, én White Boy, egészen éjfélig.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Silence speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

hozom a legjobb zenék. Ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a Bahreini nagydíj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Két igazi díva egymás után, illetve két fiú zenekar egymás után a következő órában. A hölgyeknél ez Whitney Houston és Lady Gaga-t jelent, I'm Every Woman és Always Remember Us This Way. Fiú csapatoknál pedig az FLM új kislemeze, a Ráncok a szemem alatt után érkezik a Backstreet Boys, az As Long As You Love, mivel nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Dip truck, the Fantasia.

Best FM a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezek között a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit pop zenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Night Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it. Check it now.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha bevallom őszintén, én sokat nem vettem észre ebből a hétvégéből, mármint hogy hétvége van, így, hogy tegnap is és ma is Big Hétvég Favit, amit helyettesítettem a hétvégi házigazdát, ráadásul holnap hétfőn meg ugyanúgy jövök, ahogy szoktam jönni. Mindegy, ez most így alakult. A mai utolsó 60 percben érkezik majd többek között a White Town, Punjabi MC, Anastasia és a Spice Girls is.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

DJ Solar.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Van, aki

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.